Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészsel megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Sziasztok! Mi vagyunk a 4 ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitagyó Rádióban. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it get money twice. I'm from the dirty,

0: keverget és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
3: Kész. A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

hurting statement.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillán.

Serinse.

0: Eurodance Mania.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitanglió Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyó Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: no difference which way you run.
1: Yes, it do.
0: Why?
1: Because I don't want to run over you.
2: Bitang Jó Rádió. Az évtized legfrissítőbb rádiója.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészsel megsebzett bronztérgő repet sarkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled. Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Na hát, sziasztok, én mindenkinek gyönyörű, szép szombat délutánt kívánok! A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok, igaz, hogy 2 órától vagyok beírva. De mivel, hogy itt voltatok és írtátok és

Hogy vártok? Hát úgy döntöttem, hogy kezdjük egy fél órával előbb. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és akkor imádkozzunk, ahogy szoktunk, így az adásom elején biztos, hogy lesz miért. Pusztantás mindenkinek! És akkor we pray!

És hogy kikért imádkozok én az adásom alatt, azt rögtön el is mondom nektek, akiket látok éppen. Itt van fent velünk a mi kedves Pinokkiónk, Piroskába. Szia Piroska, örülök neked, hogy itt vagy, remélem a fülecsped is itt van. Van kettő darab droidunk. Itt van a mi csámpás Rozink, szia Rozika. Velünk van a mi katánk, aki nagyon-nagyon örül nekem. Hát majd el fogsz tűnni úgyis 5 perc múlva, de én attól függetlenül örülök neked. Itt van velem az én kis földém, ja, közben meg Kézi is valamit csinált. Szóval itt van velem az én maskurám is, Mária barátnőm is megérkezett, Mázli is várt már. Nefertitink, Pistánk, és itt van Tikánk is. Puszi neked, külsős hallgató, neked is, meg neked is, meg neked is itt, meg ott. A lényeg, hogy itt vagyunk mindannyian, érezzétek jól magatokat. Itt van ám a másik felem is. Csak éppen a másik ágyon, mellettem.

0: És itt van az én drága kolléganőm Viki, és azt írja, hogy hallgatlak, köszönöm szépen.
1: A mikrofonnál most Mókuska.
0: És akkor bele egyből a nyárba. Legalábbis nekem annyira nyári hangulatú zene ez. Bár nem mostani, szerintem olyan 3 éves lehet. Be az autóba, max hangerő. És a Marávaró Soler. És tőle a Sofia.

Na, én így menet közben elmagyaráztam a mi katánknak, hogy mennyi az a 365 nap. Hát remélem, hogy így megértetted, és közben Máriánkat is megkérdeztem, hogy tudott-e pihenni, vagy nem. Nem. Na, majd akkor adásom után, utána mi is megyünk egyet medencézni. Azt írja a Mázli, hogy de cuki, mindjárt lopom. Fogd és vidd! Mi itt ilyen kis lopósok vagyunk. Viszünk mindent, ami nincs lebetonozva.

Köszönöm szépen a szuper az adás táblát Mászlitól. És ha itt a nyár, amiben már annyit kaptunk, hogy már nekem elég volt az első nap, az a 40 akárhány fok. Én azzal az egy nappal letudtam volna 3 évet egyébként, csak szólok. Ennyire szeretem én a nyarat. Akkor hozom nektek Pete Juniort és Fernandót. Mert hogy süt ránk a napsugár.

És megérkezett az én drága másik felem, szia Tesó! Imádkozni nem jöttél fel, ugye? Én tudom, hogy miért nem.

kíváncsi lennék, hogy az én kis földim a maskurán vajon hogy rendezi éppen a lakókat. Valami lakógyűlésre ment. Szóljak el, segítség, itt vagyok, jöttem.

Na és ha már itt van a nyár, akkor ledobjuk magunkról a felesleges textilt. Ugye? Nem válaszol. Jött a dobozért, amit Marikától kaptunk. Mondja mellettem az öteszom, hogy a műsorvezetők etetése szigorúan tilos, és közben még kaptunk egy kis karácsonyi ajándékcsomagot Marikától, ami most ért ide. Még egyszer itt is köszönjük szépen, és ez van most éppen a kezébe. Mit vesz ki belőle? Szerintem csukd be a szemed, és úgy próbálj belenyúlni. Meg is van, cukorka lesz. Meghalok egy csókodért, ez a következő zene, és ők már az Álmokfutók.

A háttérben pedig hallhattátok Nonácskát és a pici Lilikét. Közben Katával értekezek itt a háttérben, hogy ő most milyen jól el van velünk. Egyébként hidd el nekünk, Kata, hogy mi is szeretjük, hogyha itt vagy velünk, csak tudod a viselkedés arra, oda kell figyelni. Jól el van velünk. Egyébként hidd el nekünk, Kata, hogy mi is szeretjük, hogyha itt vagy velünk, csak

Inkább nem kérdezzük meg, jó? No, szóval kaptam Csámpás Rozikától egy jó nagy ékrémet, teljes hashosszal. Szóval testhosszal, én arra ráfeszültem, hogy látom. Amikor te a válaszom, szerintem nem.

van egy nagyon-nagyon szép zene Kelly Family-től, igaz nem egy van nekik, és nem tudom, nekem van egy kis fiatal srác, hát aki már azóta persze 40-40 akármennyi lehet, de tőle jobban szeretem, valami miatt mégis most az eredetit hozom. Emlékezünk az angyalkáinkra, Nanny Family, Kelly Family, és az An Angel itt nálunk a Bitang Jó Rádióban.

Na és hogyha nem bánjátok, én elhozom ezt a zenét úgy is, ahogy én szeretem, illetve mind a két előadótól szeretem, Declan Galbraith és az An Angel.

0: igen, van, aki táncol, mint Joe Papa és az én kis földém, Maskura.
1: Bitangyó Rádió.
0: És van más valaki is, aki táncol itt mellettem a tesz, mint egy karmester. Hát cukorkával a kezében. Most nem a rántott hús van nála. Köszönöm szépen, kaptam én is egyet. Bekaphatom. Mindjárt megtudjuk, hogy milyen folyadékot kell ilyenkor inni. És igen, azért mondtam először Kelly Family helyett Nellyt, mert közben, ahogy írtam, Nelly Furtadót is előkészítettem már nektek. Nem csak a zenét mixelem be, hanem még az előadókat is.

az a nagy büdös helyzet, ami nem is büdös, hogy most kezdődne eredetileg az adásom hivatalosan. Én nagyon szépen köszönöm, hogy már előtte behívtatok adásba, én meg úgy voltam vele, hogy össze volt rakva a műsor. Hát akkor miért nem? Ha ti itt vagytok, értetek vagyunk mi. De még egyszer köszönöm szépen, és akkor most indul a 2 órás adásom. Most már nem fogunk imádkozni, mert meg volt, hogy már egy nap kétszer térdepeljünk, hogy is gondoljátok. Vagy legalábbis nem itt. Na mindegy. Szóval, hogy milyen folyadékra van szükség, ezt hamarosan megtudjuk. És ha már Kata beírta, hogy palacsintát sütős kis zene lesz-e, hát akkor lesz, mert hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, Maskura dala is fog érkezni hamarosan. Aztán lesz a Baházi Csabánk is, meg lesz még sok-sok minden.

Fogok egész nap, kimeredésig. Ha majd meg fúrok zombjat, hozzon már valakit, valami folyadékot. Én nem bánom, csak a betűs legyék.

Viki azt írja nekem, hogy aj de jó ezekre a zenékre kikapcsolódni, csillezni. Rendesen kiüríti az agyam, eddig nem tudtam mire vágytam. Jaj, egyem a szívedet! Olyankor látnátok, hogy milyen boldog a fejem. Köszönöm szépen neked is, Viki. Hát tudom, hogy nehéz a hét neked is, mert nekem is. Éjjel-nappal az a munka, hát. Ő már itt a Baházi Csaba, és a Leszek a tűz minden rock rajongónak küldöm. Lájtos rock, szeretjük.

Mit szólnátok hozzá, hogyha játszanánk egy egészen picikét? Tudom, hogy vannak itt olyan emberkék, akik szeretik a rockot. A következő zene nekik szólna, illetve nekik is. Mit szólnátok hozzá? Aki szereti a rockot, betenne valami rockos kis kiffet. Mert hogy a következő zene Oceántól fog érkezni. Gyertek bitongok! Gyertek rockkedvelők! Gyertek rockkatonái!

0: sientes.
1: Na hát teljesen más stílusban folytatom az adásomat.
0: Puedo seguir así. Quisiera que fueras mía y no ser tu dueño.
1: Én úgy láttam, a rock katonai nagyon szépen összegyűltek a chatfalunkon, köszönöm szépen a gifeket.

0: Az már egyszer biztos. Excuse me, ho-ho!
1: Amada, mi amore mio.
0: Amada, mia amore mio. Te more.

0: következő pár másodpercben megtudjuk.
1: Amada mi amore mio.
0: Hogy mi a különbség a szerelem és a csak szex között.

0: A szüzességedet hallom, elvesztetted, ember.
1: Igen.
0: Nos, szerelemből vagy pénzé?
1: Szerintem szerelemből, mert 5000-ért ma már mit kap.
2: Szóval ez egy szerelem volt 5000-ért. Habibi, I love you, I need you. Habibi. Ahmed, Spitbull.

Na és úgy látom, hogy a sittei rockfesztiválról beszélgettek a Csetfalon. Én utána néztem, 2025. augusztus 20-tól 22-ig lesz majd ez a rendezvény. Augusztus 20-án csütörtökön fellép majd a Korál Zenekar Keresztes Ildikóval, a Bagoszi Brother Company, AVS és lesz éjfélkor tűzijáték. Fénteken 18-tól Fish, aztán lesz a Woodfield. 21 órától érkezik mindenki nagy kedvence az Ocean, 22-re 45-kor pedig a Totális Metal, aztán augusztus 22-én szombaton, jó, 4 óra 30-kor úgy de szeretjük a Kellát, ő is ott lesz, és 18-kor Leander Kills, 19:30-kor Kárpátia, 21 óra 30-kor, és én nem leszek ott. Ez lesz a Lord, aztán még ami rúg belém egyet, 23 órakor a Sing Sing. Hát ez a kettő így a végére nagyon, meg az eleje kettő, Kárpáti annyira nem. Hó, az a 22. szombat, na,

Na és ha már szó esett a Leander Kills-től, hozok nektek egy zenét. Jaj, nagyon zene, ez lesz a széttépet érzelmek.

A rockról eszembe jutott valami. Mindenbe meg kell találni az életet, a rock az maga egy élet. Ahogy szoktuk mondani, mi rockerek, a rock örök és elpusztíthatatlan. Van, aki máshogy tudja, de a lényeg az ez. Amúgy megnéztük Sitkét, hogy mennyire van tőlünk. 50 vagy 70 kilométerre van? 40 kilométerre van tőlünk Sitke. Úgyhogy ez a lordos mi újság, ez engem elég észreizgatott, ha lehet így mondani. Na és hogy milyen zene jutott eszembe? Érkezik közénk a Sex Action. Szex, figyeljétek a szöveget, olyas, mint a Hold. Vörös a szád.

0: Egyetlen egy előadót hiányolok egyébként még onnan. Na most ugye amúgy elgondolkodtunk azon a bizonyos napon. Csak legyen jó! Szóval, amit én hiányolok onnan, az a Road.
1: Te ugyanúgy akarsz, ahogy én tényleg.
0: Na igen, ennek is van light-os verziója, de én most megőrültem. Én most megvadultam, mert hogy rockról van szó. És ha már 2 óra alatt 2-től többet adok le, most meg még annyi sem telt el, akkor megőrülök. Őrültek vagyunk, mi nem bolondok, nem kell más.

Ugye játszottam már a gondolattal. Na igen. Nem volt elég, csináljuk újra.

Nekem mindegy, hol jön ránk. Azt hiszem lesz még a mai adásom alatt Lord is. Hát meg Sing Sing is, hiszen ők is ott lesznek. Most érkezik egy jó kis Sing Sing, mert miért ne? Töltsön velem egy éjszakát!

velem egy éjszakát, a testem így csak rád vár. Aját, lőjetek le, könyörgöm. Tudjátok, van az a filmrészlet. Akasszuk fel, könyörgöm, akasszuk fel.

Időközben Ataszom megtalálta a jegyárakat is, a napi jegyekét. Elég barátságos ahhoz képest, hogy mennyire szeretem én azt a harmadik napot. Azt hittem, hogy többe kerül. Oh yeah!

töltsen velem egy éjszakát, ez volt a Sing Sing, amúgy gyönyörű szép lassú zenéje is van. Szia Zsuzsa, puszi, neked én már beköszöntem, csak lehet, hogy nem figyeltél. Jajjon akkor egy kis Lord, és befejezzük most egy időre majd a rockot. Érezzél engem! Lehet valaki mást várt, a Vándort nagyon-nagyon szeretik mindenhol. Higgyétek el, ez sem rossz. Én itt a mikrofon mögött Mókuska lennék, megörültem, megvadultam.

0: mikrofonnál most Mókuska.
1: És ha már azt írja nekünk Nefertiti, hogy a virágdal is az egyik legjobb, akkor egy kicsit belekevertem. És akkor szóljon mindenkinek a virágdal. Aj, de jó!

Szabad voltam névtelen, de sértetlen. Ó, Istenem! Megérkezett közénk Dútyi Dili is. Hát belecsöppentél egy olyan adásba, ami nem ilyennek lett számva, de megőrültünk, megvadultunk, hát én meg amúgy is. Nefertiti kérésére jött Lortól a virágdal.

0: Olyan furcsa most a sok rockzene, vagy egy jó pár rockzene után másféle műfajt játszani. Közben megérkezett hozzánk a mi kis oroszlánunk. Szia Csajci, puszi neked! Remélem mindenki jól érezte magát, nem azért mondom, mert már megyek. Hát én most teljesen kivetköztem magamból, és kaptátok a rocker mókuskát, nagyjából csak. Azért 100%-osan nem. Ugyan rendesen pogóztam, majdnem lefejeltem a kis stúdió mikrofonomat.
1: Várom, hogy újra láss, rajtad kívül nekem.
0: És akkor rólad álmodom, mégis hiányzol nagyon. Itt az álmok futók.

Nagyon jó kis zene az Álmokfutóktól, és már megyünk is tovább egy újabb nagyszerű felvétellel. Tudjátok, van az életnek az a része, amikor nagyon-nagyon-nagyon rossz, és nem látjuk a kiutat. Ez a zenécske viszont arra szolgál, hogy mindenkinek egy kis mosolyt varázsoljon az arcára, és tudjon hinni és bízni abban, hogy lesz még jobb is. Ő itt nekünk August Barrio, és a Rád kacsint. Higgyétek el, én is tudom, miről beszélek.

itt van velünk Bubuka is, vele van Bubukáné is, remélhetőleg. Sziasztok! Docsi Dilink nagyon gyorsan elment, pedig neki hoztam valamit, na majd hát, hogyha visszatér még hozzánk.

2026. 4-e van, amikor van, nem ma is egy névnaposunk, ma az Úrikok ünnepelgethetnek. Az Úrik egy német eredetű férfi név, jelentése örökölt, birtokán uralkodó, érdekes jelentése van. Úrik Bedene, szóval ő jut az eszembe róla, bár ő neki Benedek a második neve, a keresztneve. Kedves ti, nektek boldog névnapot kívánok! Képzeljétek el, mit találtam nektek! Egy Duna rapszódiát, amit el is hozok.

Na és miközben leharaptam egy hóembernek a fejét. Brutális vérbankus voltam. Már itt is van a zene, amiről beszéltem, ez az Avatar és a Duna Rhapsody. Szóljon mindenkinek, aki szereti.

Belenézünk egy kicsit az időjárásba, mit szóltok hozzá, szeles nyári idő, szombaton a több órás napsütés mellett időnként fátyol, és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható a térségben. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután 29 fok között alakul a hőmérséklet, és közben csak jön és jön az üzenet, egy pillanat, vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő. Ő volt az a bizonyos Duna rapszódia az Avatartól, illetve Avatártól, és már megyünk is tovább. Egy közös kis kedvenc zene, az egy szépen mell, aki nincs fent most. Érkezik Barry, és az eldúdolnám.

Közben Bartaszon bedobott egy jó kis képet. A téli időszámítás akkor kezdődik, amikor a töltött paprikát felváltja a töltött káposzta. Ma jó régen csináltam már töltött paprikát. De káposztánk az volt nem olyan régen is. Én jó voltam hozzád, volt Barry és az eldúdolnám. Na és akkor jöjjön kozomból ész, végre itt a nyár. És közben nézem, hogy kik lesznek még a mai nap folyamán adásban. Tehát ugye én leszek veletek majd 16 óráig. 16 órától 18 óráig érkezik hozzátok Gébelen is a hétvégi Dance Floor. Aztán jön 18-tól 20-ig a mi kis oroszlánunk és a Hevesen, Vegyesen. Aztán 20-tól 22-ig érkezik hozzátok Többszár a lejátszók mögé. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel őket is. És már itt is vannak Kozombolis.

hol volt, hol nem volt ő herceg. Ez nem véletlen. Ez is olyan kis nagyon szerelmes zene. A következő kérés, illetve a következő kis dalocskám egy kedves kis kérés lesz. Méghozzá Csámpás Rozin kiért rám, szeretne kérni egy zenét és küldeni mindenkinek. Egy hang. Érkezik Balázs Fecótól, az öreg vagyok már, hogy összetörj. Nagyon szépen köszönjük a zenét, fogadta is tőlem nagyon sok szeretettel.

Nagyon jó kis zene, én is régen hallottam már. Ő volt Balázs Fecó. Csámpáshoz én kérésére szólt mindenkinek. Öreg vagyok már, hogy összetörj. Erről a zenéről eszembe jutott egy másik zene, amit le is adok nektek. FLM-től érkezik. A ráncok a szemem alatt, nagyon jó kis zene. Aztán pedig úgy látom, hogy lenne még egy kérés a Maskuránktól. Mint a mókus fenn a fán.

Közben Maskurám írta, ha mint a mókus fenn a fát, aztán most azt írja, hogy az egy vele kellene. A sételen ezt a úttörő dalt találtam, megköszönöm szépen, aztán majd utána járok annak az egyvelegnek, mert így nem találom. Rekezik a mintamókus fenn a fán, és közben Joe Papa üzent nekem, azt üzente, hogy Joe Papa üzeni jó a zene, puszi, puszi nektek is.

Bizony-bizony, zene a kommunista korszakból. Köszönöm szépen, amúgy megvan nekem ez az egyenlő, csak nem jut eszembe, hogy hogy van beírva. Majd utána nézek, adtam én ezt május 1-én is, de hogyha azt írom be, hogy itt van május 1-e, akkor nem ezt adja ki. Elkezdik Herceg és Curtis közöse a Mi Amor. Olyan vagy nekem, mint egy finom bor. Édes, nedves, jó nem. Vörös édes. Melott.

0: Azt írja a maskuránk, hogy egy kicsit visszament a gyerekkorába. Vagy a régebbi időkben, nem is tudom, hogy írtad. Figyelj, akkor mindjárt. Bár nincs május elsője, de még lehet, nálam meg bármikor, tudod?
1: Amúgy én szeretem a fogyatékosokat, veled is milyen jó kijövök, te két lábon járó speciális balon. Amúgy...

Na igen, tudjátok, nálam nem egy naptár mondja meg, hogy éppen mi van. Május 1-e karácsony. Húsvét nekem mindig akkor van, amikor én akarom. Come on everybody! Szia Roli, csúcsra érezd jól magad velünk. Rázzuk meg a rongyot, meg mindenki, amit szeretne, megrázhatja most.

következő zene már itt totyog, itt várakozik, a teszom kérésére jön egy jó kis zene. Aerosmith, azt hiszem, hogy ő lesz az. Meg ez az AC/DC.

Szóval az a lényeg, hogy nem az, de a zene az, amit kért. Sambo Jimmy. Marha nő.

Hát az a helyzet, hogy ennyi erővel tényleg mondhatom volna azt is, hogy ez Zambó Jimmy. Mindegy, a mai napomat elvitte a rock. Ez meg a rock and roll.

Na és ha már szó volt arról, hogy nyár van, akkor én hangosan ordítom. Frozen zenét. Let it go. Let it snow. Legyen hó, legyen hó! Amúgy szépen néz neki, a medence néz befelé az ajtón, ablakon, mindenhol. Ja, egyébként. A gépem mögött karácsonyfa dísz fent a falon, ami világít éjjel-nappal, hozzáteszem. Ülünk kint a medencébe, élvezzük, amit élvezni kell. És közben gyönyörködő kintről befelé, hogy milyen szépen ég az a karácsonyfa dísz. Ami falidisz.

0: figyelj! Az elém, amit nem adtam már két adás alatt, és most fogom. Gyertek, bitangok! Hiszen a zene, ami így szól. Szól a zene! Táncoljunk!
1: Csillagos az éjszaka,
0: nem mehetünk még haza.
1: Nem mehetünk még.
0: Nagy kedvenc.

csodulj! Azt írja Nefertitink, hogy ezt a zenét el tudja képzelni a bitong indulónak, akkor nem csak nekem tetszik ezek szerint. Maskulán fáradt és megértem, azt írja, ha nem írok, bealudtam, köszi a szupi, az itt jó pihit, majd puszi nektek, köszönjük szépen. Jó pihenés neked is! Még egy fél óra hosszát maradok én is veletek.

0: Csókolom a szívedet!
1: Ha vége lesz ennek az ének!
0: Na, meg, gyere, mit hang jó!

szóval amit mutogat, én meg éneklek, meg táncolok, mint aki nem is lát és nem is hall. Hát ez a mai adásom nagyon olyan lett, hogy én nagyon elengedtem magam. Tudjátok, mennyire kell ez nekem is, hú! Még egy tánc, még egy tánc!

0: mikrofonnál most Mókuska.
1: Mondd, hogy elhitted, mondd, hogy érezted velem, amikor kettőnkről szól a végtelen.
2: Maskurám azt írja, hogy a füle itt marad velünk, hát akkor tudod, jön a show, a perzselő.
1: Nincsen már.
2: A tesz, megvan a vacsi. Csópapát egyelőre nem bántjuk, mert nem, hogy a lába fáj most, a, legalább a feje ne, a füle ne.
1: Nem csak egyszer.
2: És már be is köszönt nekem a következő 2 óra műsorvezetője, aki nem lesz más, mint Gévelen. 16-tól 18 óráig fogadjátok majd őt is nagyon sok szeretettel. 18 órától 20 óráig érkezik hozzátok a mi kis oroszlánunk. Aztán 20-tól 22-ig pedig jön majd tök szár. Ő pedig Jules és Betty, illetve Herceg. Mondd, hogy elhitted.

0: Mondd, hogy elhittél 15 óra 42 perckor. Hozok nektek egy kis deltát, már csak azért is, hogy maskuráljék, nehogy aludjanak. De azért mesét hozok nekik, hogyha akarnak, mégiscsak tudjanak aludni.
1: Hol nem volt?
0: Volt egyszer egy delta koncert.
1: Van egy fiú és egy lány. Az égiek vélem.

0: Ről úgy hírlik, előre megírták az istenek. Ennek így kellett történnie. Csak egy csillag!
1: Ja, ugye azt nem mondtam, hogy rock verzióba hozom. Hát akkor most mondom, nagyon beindultam a rockra.

Nefertitink azt írja be a chat falra, ugye olyan, mint a kábítószer. Az a helyzet, hogy én egészen pici koromban már rockerek között voltam. A kamaszkorom az úgy telt, hogy volt öt rocker srác, családtagokkal, főleg hárman vagy négyen voltak családtagok. Akkor lehet hatan voltunk, mert két fiú volt, aki szomszéd fiú volt, meg a szomszédnek a másik szomszédja. A mindegy, szóval én voltam a kiskorban, és én is ugyanúgy bőrszerkóba mentem velük. Teljes biztonságban éreztem magam egyébként. És úgy nőttem fel, hogy gitárosokkal, dobosokkal körbevéve. Annyira belém ivódott ez a rock, és én annyira szeretem, és sokszor annyira megnyugtat a rock zene. Akkor ezerre volumen maxon, be az agyba megy a zene, nem csak így egy hangfalról. Hogy az valami hihetetlen. És igen, én azt mondom, a rock az egy életérzés, és ahhoz valahogy, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát a rockot is érteni kell. Nem tudom, hogy elmondani. Életérzés is ennyi.

Maskuráik, ha még itt van a fülecskétek, már pedig látom, hogy még itt vagytok. Figyeljetek, a következő zenét küldöm nektek, Ateszomnak is adtam már. Alvás előtti zene lesz. Fogjátok tudni, remélem kuncogtok ott az ágyba egymás mellett. Ez volt a Delta és a Mese, egy kicsit máshogy, ez pedig akkor szóljon nektek. Egy kis altatódal. Nagyon sok szeretettel nektek.

Azért én ráírtam most kurára, messengeren is.

hát remélem maskuráik el tudtak aludni erre a csuda zenére. Akkor teszom, mikor lefeküdt aludni. Én meg feküdtem mellette. És mondtam, hogy ne aludj már, egy zenét hagyadjak le neked. És elkezdtem, hát szegény egyből fordult is. Most nem értem, hogy miért. Pedig ez olyan igazi altató zene volt, és nem, hogy csak énekeltem neki, vagy lejátszottam neki, énekeltem is, és ráztam közben. Mint hülye gyerek a föl... szóval azt, a haját. Ő már itt Bini és a Super Lonely.

Közben megérkezett az egyik kedves kollégám, Tök Szár, aki 20-22 óráig fog majd benneteket szórakoztatni. Azt írja, hogy a munkahelyéről hallgat, köszönöm szépen, érezd jól magad, bár én már nem sokáig leszek. De 16 órától 18 óráig érkezik hozzátok Gévelen. 18 órától 20 óráig érkezik a kis oroszlánunk, és 20-22-ig pedig, ahogy mondtam már többször az adásom alatt, érkezik Tök Szár. Fogadjátok őket is nagyon-nagyon sok szeretettel, egy-két zeném van már csak hátra. Én azt hiszem, hogy a mai adásban is benne volt minden, meg még az is, aminek nem kellett volna, de nem baj. Már alapból úgy kezdtük, hogy fél órával előrébb jött

0: Sziasztok! Fogadjátok szeretettel Hamburger Kutya című számomat, hagyj szóljon! Beat elindítva és mindjárt jön is a dal. Hamburger kutya, kutya mutya, hamburger kutya, kutya mutya, hamburger kutya, kutya mutya, kutyus, mutyus, kutyus, mutyus, mutyus, hotdog cícuska, cica mica, hotdog cícuska, cica mica, hotdog cícuska, cica mica, cicus, micus, cicus, micus, micus, hamburger kutya, cica mica, hotdog cícuska, kutya mutya, hamburger kutya, cica mica, kutyus, mutyus, cicus, micus, micus, hamburger kutya, kutya mutya, hotdog cícuska, cica mica, hamburger kutya, kutya mutya, kutyus, mutyus, kutyus, mutyus, mutyus,
1: kutyus, mutyus, oh yeah! Egy újabb fogyó zenét hoztam nektek, amit hallhattatok az előbb. Milyen rendes főnököd van, tök szár. Ki? Mondd neki, hogy megtartjuk. Ő már itt Scooter és a Big Room Beats.

és akkor én megköszönöm az elmúlt 2,5 órát, hogy itt voltatok velem. Remélem mindenki jól érezte magát. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Gébelent, és megint elnéztem az időt, na nem baj, majd vágok le belőle. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok. Csók a családnak, további gyönyörű szép hétvégét kívánok nektek, mi megyünk csobbanni egyet a taszommal. De ahogy mondtam, érkezik Gébelen, mi is fogjuk hallgatni majd onnan a medencéből. Úgyhogy még egyszer csók a családnak, sziasztok!

Hát hello mindenkinek itt a Bitang Jó Rádióban, kellemes szombat délutánt kívánok. Mókuska után, akinek nagyon szépen köszönöm a műsorát, Gébelán itt a mikrofonnál és a keverőpultnál a Bitang Jó Rádióban egészen 18 óráig. A műsorom címe a Listener Picks, vagyis a hallgatók kéréseiből válogatok, amik hozzám érkeztek így az elmúlt időkben. Hogyha te is akarsz kérni, akkor keresd fel a Gébelán weboldalon és írd meg a kérésedet, és egy következő műsorba az is belekerül, úgyhogy jönnek majd a kívánságok ebben a 2 órában. Már is forog egy nagyszerű nóta, 93 és a Floating Awareness Beyond Glowing Limits, ez a teljes cím.

És hát változatlanul elérhetők vagyunk a weboldalunkon, remélem kívülről fújod már a címet, ha nem, akkor most elmondom neked, pitangyoradio.com, a szöveg, illetve hát a nevek között a szöveg, hogy is vagyok, a szavak között eszembe jut, jó van? Szóval a szavak között kötőjellel pitangyoradio.com. Lassan beindulok, mint a gőzmozdony, ami lassan indul, aztán nagyon gyorsan megy. És hát megújult a weboldalunk, úgyhogy érdemes megtekinteni. Na, megcsatlakozni a közösségi oldalainkhoz, például a Facebook csoportunkhoz, és hát a többi közösségi oldalon, illetve weboldalon is láthatsz és hallhatsz minket.

Hiszen, hogyha beírod, hogy Bitangyó Rádió, bármelyik internetes keresőben sok-sok oldalt fog találni, ahol ott van a Bitangyó Rádió. Hiszen már nagyon régóta létezik, nem tegnap jött létre, hanem sok-sok éve, és azóta is zenél a Bitangyó Rádió. Ha emlékezetem nem csak akkor Úrik névnap van, úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánok az Úrikoknak, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Remélem, hamarosan ti is beindultok velem együtt. Lesz itt minden meditatív zene, meg török előadók, meg mindenfajta zene, még azt hiszem egy kis Thomas Anders is. Szóval jó sok kívánság érkezett, és azokból válogattam, úgyhogy remélem mindenkinek tetszeni fog ez a 2 óra. Ha pedig csevegni akarsz, akkor a csevegő falra gyere, chat.bitangyoradio.com. Hát mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok erre a 2 órára itt a Bitangyó Rádióban, Gébelen és a Listener Picks.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

És hát úgy látszik, hogy eltaláltam mind az előadó nevét, illetve a felvétel címet is nagyjából úgy, ahogy ki kell ejteni. Szóval Szerta Bernal és az Olsen. Most pedig te érkezel, vagyis you, Dreaming of a Ghost felvétele.

A csodálatos hangok között itt van velünk a Csergő falon, Tökszára, Bobor Jáne, Bubu, Csámpás Rozi, Halács Zsuzsanna, Katóka, Mária, Nefertiti, aztán Pista 67 és Roli 37. Mindenkinek jó szórakozást, örülök, hogy itt vagytok!

És bár nem látom a listában, de látom, hogy írt Maskura is, úgyhogy kellemes szép napot neked is, és Joe papának is. És a 80-as évekből egy sláger érkezik, 1986-ból a Night Society nótája, Hold Me Tight, Tonight, mindenki rá fog ismerni, aki szerette azt a stílust és hát időszakot.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: És hát hasonló stílussal itt van Singo és Karel Sanders, és a Back in My Life.

Ha lemaradtál az elejéről, ez Gébele műsor itt a Bitangyó Rádióban, a Listener Picks, a hallgatók hozzám érkezett kívánságaiból válogatok ebben a 2 órában. Ha te is akarsz kérni tőlem, mármint a későbbi műsorokra vonatkozóan, akkor Gébelen official vagy official angolul. Ott a weboldalon tudsz kérni. Back in my life, Bolekman a folytatásban. Don't break my heart, vagyis ne törd össze a szívem.

Jöjjönek is gitárzene a folytatásban az Észak ír Gary Moore-tól. Parisian Walkways a felvétel címe. Hát akkor gitára fel.

És érkezik egy zenekar énekese, ahol szintén gitároztak, de nem egészen így, mert volt egy kis szinti, vagyis szintetizátor. Thomas Anders érkezik, és a Lonely Lady Blue.

és a Modern Talking feldolgozás után egy régi nóta egy holland együttestől 1976-ból, az a címe, hogy Budapest. Az együttes neve pedig Road.

0: bimbo.
1: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
2: A hallgatói kérésekből válogatok ebben a kettő órában, amik hozzám érkeztek az elmúlt időszakban. Tracking Weathers és a Mumbai Dance.

És jön egy német dal, a Love the Love, ami ugye Juan Bastos notája, aki valójában ugye Rolf Steitz, ugye ez volt a művész neve, vagy az álneve, ez a Juan Bastos. És ugye a dal eredetileg egy, hát egy görög népdal, vagy egy görög dal lényegében, a Dirlada.

Azt szokták mondani, az öreg ember nem vén ember. Hát ez vonatkozik az asszonyokra is, hiszen jön két asszony, a Baccara és a Gimme Your Love. Ők is már nagyon régóta zenélnek és énekelnek.

és látom, Little Lion meg akarta dönteni a biciklizés rekordját az éjszaka vagy az este. És látom, hogy hideg volt a menetszél.

0: Listener Picks. Ti kértétek.
1: És hát a kérések között volt ugye sok-sok fancy dal, hát hoztam egyet, az I Found the Rainbow, ami ugye közös Leon Rosszal.

És hát oda nézzetek, azt írja az Little Lion, hogy 100 kilométert szokott tekerni, nem semmi. A Mázdi pedig rákontrázott, ő 400 kilométert tekert. You saved my life. We made it through the... Most ilyen Iron Man-ek vannak, itt meg Iron Woman-ek.

Szóval keresték a szerelmet, és megtaláltak egy szivárványt, akár a Pride nótája is lehetne ez a nóta. Fancy, és az I Found a Rainbow. Olyan rosszal, ki tudtam mondani, na jó. Ne legyél már olyan rossz, Lian.

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Már is forog a következő lemez, lesz McCountall, Love is Just a Blade Away, ez a felvétel címe. Aki pedig feldolgozta nekünk, DJ Chris Latvia.

közben nagyon pontosan meghatározta a Little Lion, hogy meddig szokott tekerni a Duna forrásától a magyar államhatárig. Köszönjük szépen!

0: Rangyó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Hát akkor frissítsünk egy kicsit Joel Corey felvételével. Head and Heart a felvétel címe. Ugye közösen meg kell csinálták.

És hát most érdemes jönni a csövegő falra, hiszen itt van a következő műsorok házigazdája is, ugye Little Lion, illetve Tök Szár is este 6-tól és este 8-tól majd a Bitang Jó Rádióban. És hát jó magam Gébelen itt a Bitang Jó Rádióban egészen 18 óráig. Nálam pedig a Sky Night Avenue és az Epporcy Move, remélem, hogy jól tettem ki.

és hogy miért hasonlít ennyire a nagyszerű banda felvételére? Hát, mert ők csinálták, csak más néven. A System Sin Blue-ra gondolok.

És ugye már a két tag, Thomas Widrat és hát a másik jó emberke pedig Detlef Wedeke. És hát ez az Hepur si muove olaszul.

Ha jól látom, ismét egy törkeadó, de mindjárt kiderül Sezen Aksu és a Bill Your Suna vagy Suna. Remélem jó ejtemen, nem tudom, nem értek törökül, úgyhogy... De ígérem, hogy megtanulok.

Közben csatlakozott hozzánk a csevegő falon Szürke Kisegér is. Kellemes szép napot neked. Örülök, hogy itt vagy. Jó szórakozást a Bitangió Rádióval. És ennek örültem, hogy ez a felvétel is bekerült itt a műsorban, hiszen jön a Bad Boys Blue és a Hungry for Love.

Hát remélem, hogy ti is éheztek egy kis szerelemre. Este 6-tól 18 órától érkezik majd Little Lion, akkor még világos lesz szerintem, szóval nem lesz este, de azért este 6. És hát este 8-tól pedig tök szár a keverőpultnál. És jön egy kis fűszer, egy kis show. A show az fűszer egyébként? Ava Max és a Salt című nóta. Mindig a Salt ügynök című film jut eszembe. Azt hiszem az volt a címe, ugye?

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: És hát egy dal, ami sok a kedvence, Glamour Project és Hisanto California és a Tornado.

Közben a csevegő falon megtudhattuk, hogy Little Lionon van a bugyi, rajtam nincs, úgyhogy Dark Moor nagyszerű felvétel a folytatásban, Crossing Through Your Heart, ez a felvétel címe. Rajtam kisgatya van.

És már ott vannak a csipendéles fiúk is a csevegő falon. Hiszen arról tárgyaltunk, hogy milyen jó ilyen melegben egy tanga. Hát akkor sétálj tovább velem, Walk With Me, a következő felvétel címe, Felix Jane Hayes Shows felvétele.

Na gyere, fogd meg a kezem, sétáljunk tovább egy magyar felvétellel, hiszen azok sem maradhatnak ki ugye a mai műsorból. Kőkény Attila érkezik hamarosan egy nagyszerű slágerrel, az a címe, hogy Rád gondolok. Gébel a műsora itt a Bitang Jó Rádióban 18 óráig, 6 pedig érkezik hozzátok Little Lion, a fantasztikus műsora, és még egy kicsit gyakorolnom kell, de Little Lion, megy ez. Aztán este 8-tól tök szár. Pedig nem is tettem be a fogalmazás gátlót.

0: Tagjó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: És egy nagyszerű dal, illetve hát zeneszám, Classical Helios Station és a Marriage d'Amour.

0: Listener Picks. Ti kértétek.
1: Ahogyan ezt a felvételt is Gary Moore és a The Loner

Egy hatalmas gitárzene, Gary Mortor, The Loner, és az utolsó felvétel szól tőlem, aztán érkezik hozzátok Little Lion este 8-tól, pedig Tök Száren, ne felejtjétek el, Yiruma és a River Flows in You, ez érkezik hamarosan.

Ez volt Gébel a műsora itt a Bitangyó Rádióban, remélem mindenki jól szórakozott. Ez volt a Listener Picks, vagyis ti válogattatok a ti kéréseitek közül. Állítottam össze ezt a műsort. És hát találkozunk legközelebb, vagyis holnap, ha jól emlékszem, akkor 14 órakor. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a további műsorokhoz, és örülök, hogy itt voltatok velem. Kellemes szombat délutánt és estét mindenkinek. Sziasztok!

0: A home, a home.
1: A home. Milyen gyönyörű szó!

Sziasztok! Csodaszép napot kívánok minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak! 2026. 7. hó 4-e a Függetlenség napja, én is tartom. Ezerrel, na nem az amerikait, hanem a sajátomat. Nagyon szépen köszönöm Mokuskának és Gébelennek az előttem lévő két-két óra remek zenei válogatását. Jó pihenést kívánok nektek! Na meg persze, ha tetitek, akkor tartsatok velem!

Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán. Tikát, szürke kis reggelet, Pista 67-et. Nefertiti, Csámpás Rozit. Itt vannak velünk Bubujék és az előző két óra házigazdája Gébelen.

jövedelem meglepett minket egy kicsit, hiszen hallgatói kéréseket teljesített. Mondjuk én sejtem, hogy ki volt a hallgató. Hallgatott itt nagyokat a cseten, de remélhetőleg jól érezte magát. Ünzájé! Én kívánok a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás, és nagyon jó bitang, jó rádió hallgatás. Hát ma én leszek Gébelen, jó? Ő hozta a jó kis lírai és kellemes retro muzsikákat, nem remixelve. Én a mai napra egy kicsit partisabban készültem, hiszen hát szombat este van, egy kicsit megpróbálom a hangulatotokat fölhozni, hát ha van köztetek olyan, aki aztán nem a dunyhás bába megy, hanem tökszár után egyenesen beleveti majd magát az éjszakai buliba. Hiszen 22 óráig itt a Bitangyó Rádióban élő műsorral várunk benneteket, jó magam után, majd 20 órától érkezik hozzátok tökszár. Aztán érkeztek a Messengeren is. Szia, drága, jó műsorvezetést hallgatunk. Puszi, puszi Vidorikának és puszi Lacinak is. Szeretettel üdvözöllek benneteket, egy nagy ölelés.

Csámpás Rozi berakta az órát. Idő van, kérem. Figyelj, Rozi, ez van az órán 22 óra, és azt úgy teljesen rendben is van, 22-kor. Térjünk vissza a témára. Persze nem veled, meg nem velem te. Nem ezzel akartam kezdeni. Az óra elvette a figyelmemet.

Na de hát egy szombati parti kezdéshez, Gabri, pont ez se túl rossz választás. Itt van velünk Kardos Szilárd, Missy, a kis oroszlán természetesen ma is hallgatlak. Szép szombatkor estét kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, Szilárd, neked is szép kor estét. És én nagy szeretettel üdvözlöm mindenkit ott a háttérben is, és hát őszintén nagy mély meghajlással köszönöm mindenkinek a Bitangyó Rádió chat falán, hiszen írtátok itt is, hogy jó adás, jó műsorvezetést kívántok. Lehet, hogy már felmerült bennetek az, hogy miért van az, hogy én a cseteseket nem olvasom be, hogy jó adás, jó adás, jó adás, jó műsorvezetés, stb. Stb. Hát ugye a ti kiváltságotok az, amit én nagyon szeretnék, hogy a háttérben hallgatók is bejöjjenek ide a Bitangyó Rádió chat falára, hogy ti olvassátok egymás üzenetét, látjátok egymás üzenetét. Hála jó Istennek, mindig rettenetesen pörög a fal. Na, megjött a kezdőzene is. Csapjunk oda a dobok közé. Hú, kinek van meg az a gép, ahol a csaj seggét és a vízcseppek úgy repülnek. Nagy puszim Tündérnek is, aki jó adást kívánt.

Itt van velünk Csalfám is. Berakott egy gifet, ahol ezzel repül fölé a dobot. Mika is ugyanezt teszi, hogy cseten.

És közben én megtaláltam azt a bizonyos gifet, amit kerestem. Itt van velünk már Békatka is. Sziasztok, bitangok!

újabb zenék is. Bevallom őszintén, hogy rohadt nehéz most per pillanat új partis, bulis zenét keresni, mert minden éjjel. Minden is. Javasolnám a YouTube-nak, hogy csináljon egy ilyen kategóriát, hogy ami mesterséges, ami az eredeti előadók, meg amik a DJ-k által föltöltött remixek, és nem AI által generált. Mennyivel

Én nem mondom, hogy rossz, mert vannak közte jó dalok. Van egy-egy, ami nekem is bejön és tetszik. Csak egyszerűen én, ahogy elindul, hallom, hogy ez már megint az. Hiába próbálnak más. Amúgy különben az AI tök jó dolog, a mai napon jövő szombatra kerékpár túra ötletet gyártattam vele, elmondtam neki, hogy innen szeretnék Paszbergből elindulni, és a végcél az ilyen 100-120 kilométer között legyen, lehetőség szerint maximum 500 méter szintemelkedés, és azt is elárultam az AI-nak, hogy vonattal szeretnék visszajönni, tehát hogy ez is egy fontos opció, hogy ahova kikötök, onnan majd vonattal hazajöjjek. Olyan profi térképet csinált nekem, tehát ez a része, ez tetszik, az, hogy annyi zene van, milliárd dal, milliárd jó DJ van, hagyjuk őket dolgozni, és ne az AI-hoz csináltassunk minden. Wild és a Groove Coverage. It's alright. Bitangyó Rádió. Szeretettel köszöntöm Szituskát és Józsefet. Nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk a teraszunkon. Hát remélem, hogy Józsefnek van egy finom, kedves, hűs rozé fröccse. Neked pedig jó limonádé hörpölés.

Azt mondja Csalfa, a döglött dagadóm is it's alright. Jó Adit, amúgy köszönöm. Neked pedig jó zenehallgatás. Egy kis Scooter.

Ja, hogy töltött dagadó. És én miért olvastam döglöttet? Szerintem átjavítottad már azóta, szerkesztetted, tudni. Na de hát különben is a döglött dagadó, sem mondtam semmi rossz. Hát mondd, hogy nem él már az a szegény disznó. On our mission, we got Eurovision. Here in best condition, that's a good decision. Better than ever. Még mindig nem látom a leveles ládát. De írjál nyugodtan, legalább egy olyan 20-25 üzenetet írjál Pinokkionak. Hát ha akkor, amit nekem írsz, jó? Tehát nekem írjál, írd azt egy üzenetbe, szia. Másodikban Andi, harmadikban jó, negyedikben a, ötödikben műsor. Vagy amihez kedved van. Szóval legalább, Katar, rábízom, hogy egy 40-50 üzenetet legalább szórjál most tele a leveles ládába. Hát ha megunja Pinokkió, és akkor utána mindenki megkapja a jogosultságot hozzá. Amíg nem érkeznek bele az üzenetek, addig úgyis...

0: susogós mackók haverja az LG Optimus mobiltelefon.
1: Everybody now, yeah, everybody now, yeah, back seat, back all right. Szevas anya, ezt figyeljed. Van egy ilyen dal felismerő a mobilomon, bármit dúdolsz neki, az felismeri, és megmondja, hogy melyik dal.
2: Fasza. Na, figyelj. Sajtból van a hold, sajtból van a hold, sajtból van a hold, sajtból van a hold, sajtból van a hold.
1: Fejezzed be, fejezzed be.
2: Sajtból van a hold, sajtból van a hold.
1: Fejezzed már be.
2: Na, mit ír?
1: Error.
2: Ez most a cím, vagy a szerző?
0: A susogós mackók haverja az LG Optimus mobil.
3: Na, megtudtuk a Shazamos susogós macóktól, hogy nem elég énekelni, mert jól is kell énekelni a Shazamnak. Ezt különben már én is kipróbáltam. Itt járt a fejembe a dal, és elkezdtem neki dudolni, hát nekem is azt jött, hogy error. Questa è la storia.

puszi remek adást kívánok, már hallak, írta nekem Kacajka drága, puszi nagy ölelés oda is. Ugye a döglött dagadóját, illetve a töltött dagadóját elküldte képformájában nekem Csalfa, én is elküldtem neki az én fetás paradicsomos bazsalikomos csirkémet cukkinival. Összesütöttem mindent, olyan istenjel. Adriano cseles csávó. Bennem van a bugi. Jó későn után, a tegnap esti bringázás után, ugyan 11 óráig ugye hallgattuk Kézit, aztán valamikor olyan éjfél tájba sikerült elaludnom. Aludtam is reggel 7-ig, ami öröm volt, 6:40-ig. Aztán kora délután bebubukáltam. Jó órácskát, úgyhogy most nagyon fit vagyok.

Azt mondja, tündér, ne izgassa. Téged már egy töltött dagadóval is fel lehet izgatni. Na gyere, mászt a falra, te is értünk tőlünk, miattunk. Nagyon gusztatik a csülke is. Na most már is beteszem az én kajámat a csetre. Itt van velünk drága Enzsim is. Ahó, itt vagyok, kis oroszlán, hallgatlak, jó adást. Köszönöm szépen, drága, jó zenehallgatást, jó fülelést.

és hát szeretem, amikor hallgattok rám egy kicsit. Itt van velünk a Bitangyó Rádió chat falán már Tündér is. Hát szia, édesem! Bitang kellemes délutánt, jó rádiózás, jó csetelést!

Hát ugye csirke húsi van a tepsi alján, és erre szórtam cukkinit, fetát, paradicsom konzervet, de ilyen egész paradicsom konzervet, tehát nem levet. Bazsalikomot, rettentő sokat, egy egész cserépnyit, fetát, és ezt úgy összesütöttem, és a végén még megkintettem egy kis reszelt mozzarellával és parmezánnal. Három adag lett a kis tepsimből, beszemem úcsó. Mostanában nagyon rá vagyok kattanva a paradicsomos, bazsalikomos dolgokra. Szintén nagy kedvenc, ugyanígy paradicsomot. Igazság szerint olcsóbb, hogyha megveszem a konzervet, mint hogyha a friss paradicsomot veszem meg. Lehet, hogy otthon a piacon már lehet mondjuk olcsóbban is kapni paradicsomot, nem tudom. Bár ahogy a tündér megmutatta az otthoni karfiol árakat, dobtam egy hátast. Szóval a paradicsom konzervet egy kicsit így lecsurgatom, lecsöpögtetem ezeket a szép paradicsom fejecskéket. A levet utána megiszom. Nem dobunk ki semmit. És ezt egy kicsit airfryeren lesütöm. Rinszelek hagymát, gombát, rádobom a bulgurt, fűszerezem, fölengedem egy kis vízzel, és a végén ezt a paradicsomot beleforgatom. Egy kis mozzarellával szintén. Isten, és mi is kell hozzá hús.

Lidliben akciós Angliába fagylalt, ha jól olvastam, de már elgurult előre, mert olyan aktívak vagytok, hála jó Istennek. De ha jól olvastam, tök szárat, akkor a Lidlibe érdemes menni fagyit venni.

nyugodj meg, Kata, szóval már olvashattátok Nefertitit a cseten, de bemondom akkor most szóba, és azoknak, akik nem olvassák a csetet, illetve a tegnapi napon nem hallották esetleg Pinocchio közleményét, mint ahogy én sem. Majd a jövő héten lesz elérhető ez a funkció. Addig ne írogassatok. Vagy de, de írjatok, de írjatok. Nehogy már unatkozzon. Szürke kisegér sűn pörköltel kínálja a csoportot. Többet az életben egyek hús. Itt van Bubunk is, azt mondja, volt már Baki? Még nem? No, de majd akkor mindjárt.

Kacajkát úgy bírom, a jókat mosolyog rajtam. Csafa, ez nagyon jó, ezt hol vetted? Kérek elérhetőséget. Ilyen mini turmix láttam már benne a melóhelyen is.

te bubu? Ne szurkodd a bubu babám! Jaj, hát én nem te muzok. Már bocsánat, érted, az a bolondok. Vásárlóhelye. Hát szó szerint mi lesz? Arc.

0: song that makes the party going on.
1: Na, akkor lemezezünk. Hát, ha jön a Baki is. DJ Bobo. Üdvözlök mindenkit az én szombati partimban. Ez itt a Bitang Jó Rádió.

Mondja Tündi, hogy most konkrétan lebolondoztál. Igen, írja a Csalfa is, hogy kikéri magának, a sok szar között van némi jó is. Fogatlan oroszlánnak is van balhéja. Bolhája. Húha! Az a sötét szürke feketén nem látszik. Party song that makes the party going on. Bizony, meg van neki bajsza is.

Szerintem nem, szóval tényleg, csak figyeljetek oda, hogy olyan dolgokat vesztek meg, amit aztán utána tényleg használtok is, és nem a kukába, vagy a polcon, vagy a szekrénybe, vagy a fiókba landol, mert én azért ismerek olyan embereket, akik mindent megvesznek, mert úgy tök olcsó, tehát ilyen kényszervásárlók, és erre a Temu tökéletes, hiszen tényleg...

Ott a baki. Ajj, ez a temu miatt volt. Meg hogy lebolondoztalak benneteket. Na most már Bubu is, Tika is megnyugodhat. És akkor a bakit engedjük is el. Ja, Istenem! Akkora baki táblát, akkorát.

Azt mondja a kedves tündér, hogy a polcon van egy csomó kacsája. Mi a bal rossz? Nem bírod megenni. Egy maxi büszkeség. Drunken Sailor.

Hát úgy látom, hogy a csetesek közül mindenki bakit akar. Azt írja Bubu, hogy náluk a paradicsom a pennybe 6,79 lej, ami Magyarországon a 459 forint. Kata nyuszi vagy McFly. Marian pedig bepörgött, mint az állat.

hol van maskuránk? El van veszve, mint az aranyóra. Azt írja, Tündér, én már kaptam egy csomó mini dolgot, azt hittem, hogy nagyobbak lesznek. És aztán azt mondták, hogy azért ekkora, hogy ne fájjon. Tegnap Kézi sziporkázott tegnap. Reggel 7:30-től délelőtt 9 óráig live mixelt, aztán pedig este 20 órától 21 óráig itt volt velünk a Music Party-val. Beugrott spontán, reggel is, meg este is. Hát a reggeliről szerintem nagyjából nagyon sokan lemaradtatok. Pedig nagyon-nagyon jó volt, bár nem beszélt. Én próbáltam neki udvarolni, hogy szeretném hallani a reggeli mackós hangját, de csak vigyorgott rá, és nem kaptunk reggeli hangot. Hát, kedves Békatka, a reggelit szerintem egyáltalán nem volt reklámozva, az esti pedig, jaj, hát, és el kéne indítani közben a lemezt, mert ha nem indítom el... Akkor csak itt beszélek magamba. All time.

itt van velünk Svájci, és szia Lion, jó adás, szép estét, írta nekem Anna Mari. Szép estét neked is, puszi ölelés. Te is el vagy veszve, mint az aranyóra.

Na hát, és nem is olyan régen játszottam én Vanilla Ice-ot, de hát most, hogy lapozgattam a lemezeimet, belefutottam, hogy jé, nekem van ez Maxiba is. Úgyhogy elhoztam a mai napon Vanilla Ice-ot. Aktuális, hiszen azért vágyjuk a hideget.

Na hát engem a töltött dagadó nem izgat, de a kis tacsikölykök azok nagyon. Nagyon szeretnék én is egy kis kutyát. Mondjuk a tacskon számomra ugye nem lenne jó választás. Túl hosszú, nem férne be a bicikli kosarába. Futni se tudna a bringa mellett. Hát nekem mindenképpen valami kis testű, hiperaktív. Kis kutyus kéne. Elvileg bele van írva az albérleti szerződésbe, hogy kis állat nem tartható, gyakorlatilag már 3 kis kutya van a házban. Úgyhogy szerintem egy ide vagy egy oda már nem számítana. De hát meggondolandó, mert nem olcsó dolog Németországban kis állatot tartani. Érdemes felelősségbiztosítást kötni rá, mert bármit csinál, a kutya csúnyán néz valakire, és az elesik, és eltör a lábán. Nagyon súlyos 1000 eurók büntetnek. Eurókra büntetnek. Na meg hát az orvosbiztosítás se olcsó. És ha az nincs, akkor viszont ott hagyod a ingergatyád a dokinál, ha véletlenül valami baj van.

Na, engedjük Vanilla Ice-t és az Ice Ice Baby-t. OMD, azaz Orchestra Manover in the Dark. És a zenal a G-t a Bitang Jó Rádióban. Még mindig lemezről pörgünk.

Azt mondja tök szár, hogy a plüss kutya a leggazdaságosabb, az biztos, plüss oroszlányaim vannak. Nem is egy, nem is kettő. Horgolt is, kicsi is, nagy is, közepes is. Kutyusom nincs. Viszont van egy bitang jó rádiós macim.

Hát az idejét se tudom mikor. Nem akarok hazudni, de talán most lesz 8 éve. Úgy ugye voltam egy szilveszteri, szilveszter alkalmával Londonban.

És ugye akkor kaptam a Bitangyó rádiós macimat. Itt a puska az ingjén, mert rá van írva, hogy 2017.

tudunk egy kontaktot cserélni, hogyha adsz valami kontaktet. Aztán szívesen látlak benneteket útközben egy kávéra. Nem a plüss kutyáért. Egy kis loco-loco.

Katka írja, hogy ez az Uncsi a kedvenc dala, úgy tud rá táncolni, mint senki. Igen, én augusztus 14-től 30-ig leszek Magyarországon, szabadságom.

Na, imádkozzunk egy kicsit, Menó. Ez meg a te kedvenced, Békatka, nem? Valami ilyesmi dereng. De csak most, hogy megszólalt a zene, most ugrott be. Lehet, hogy mellé nyúlok. Szeptember 15 az teljesen rendben van, oké, megbeszéltük. Huszonnyolcadikán nem leszel különben Magyarországon? Éppen. Azon belül Budapesten. Ez nem volt tudatos. Teljesen tudatalatt jött elő valahonnan, onnan a hátsó rekeszből, hogy Amenó, Békatka. Igen, augusztus 28, Budapest. Bocsánat, 29, Budapest. Hát leszünk egy páran, bitangok. És szeretettel várunk téged is. Meg persze, hogyha valaki hallja, és ellenállhatatlan vágyat érez, és jönne. Igen, augusztus 29 szombat. Azt még nem tudom megmondani, hogy hol, de hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat, az biztos. Nem 153.

Igen, Tündér, augusztus 29, azt merem remélni, hogy te is vonatra pattansz és érkezel. Igaz, hogy mielőtte egy hétig együtt leszünk. De a többiekkel nem. Én nekem 30-án vissza kell jönnöm Németországba.

Békatka írja nekem messengeren, hogy felmerült, hogy a pizza paradicsomba találkozzunk. Ha velem is ott találkoztatok először, te! És akkor kérdezem, kedves Tikkát és Szürke Kisegeret, szerintetek oda

Hát egy olyan minitali, igen, tündér. Olyasmi, mint a Delta előtt. Na, hát nem Sing Sing-től hoztam, hanem a Kerozintól, mert hogy ez akadt így a kezembe, kedves tökszár. De akkor jöjjön a halál a májra.

Persze, persze, hogy jó, tökéletes. Azt majd még kitalálom, hogy onnan visszamegyek Dunajvárosba, vagy ott alszom valahol, vagy a buli után elindulok Németországba. Szóval augusztus 29-én rendezünk egy kis mini találkozót. Azért mini találkozót, mert hogy... Hát ez csak így, vagyunk egy páran barátok, akik már többször találkoztunk, és hát hogyha van kedvetek, van időtök, csatlakozhattok.

Minden esetre ne azzal a névvel rendeljetek asztalt, amivel januárban, mert az a név az tuti tétol is támad. Óriási hangulatunk volt. És meglepő módon ugye a vietnámi étteremben is óriási hangulatunk volt. És ott nagyon aranyosan, csak úgy mosolyogtak rajtunk. Bár szerintem ott is pezsgőt bontottak.

Na, akkor ez már biztos tök szár, hogy tervezz úgy, hogy augusztus 29-én számítunk rád. Vagy rátok természetesen, ha hozod a párod, vagy nem tudom, asszony, bárkit. Diszkréció teljes, az étteremben is van ez a tábla, hogy nem áruljuk el, hogy kivel jössz. De azt se áruljuk el, hogy kivel volt.

Nefertitire is számítunk. Maximum hazaviszlek. Tehát tényleg lejössz vonattal Budapestre. Aztán, ha vége van a dolognak, akkor hazaviszlek. Úgyis szinte már majdnem biztos borítékolom, hogy én onnan utána megindulok majd Németországba úgyis.

van ez? És a La Camisa Negra itt a Bitangyó Rádióban, 20 óráig vagyok itt veletek, aztán 20 órától érkezik majd hozzátok Tökszár.

40 négyzetméteren voltunk. Négyen egy hétig. És ebben a 40 négyzetméteremben van stúdióm, van konyhám, van biciklitárolom, van mosógépem. Hűtöm bútoraim. Logisztika kérdése. Amikor aludni akartunk, akkor ahhoz pakoltunk el, amikor enni akartunk, akkor ahhoz pakoltunk el. Napközben meg nem voltunk itthon, így nem zavart, hogy nem férünk el.

Azt mondja Tika. Aludtak már nála is plusz hárman, de hát mégiscsak a családja, mint a heringek. Hát mi meg mégiscsak a barátaid vagyunk, vagy mi az? Igen, Tündér nem bírja a pókokat.

Na úgy néz ki, hogy kacajkánk is beszervezhető lesz. Azt mondja, egy ugrásra lakik a pizza paradicsomtól, úgyhogy mehetek hozzá aludni, úgyhogy lesz itt hely. Dögivel. Szürke kisegeret oda kéne vinni aludni, ahol többen leszünk. Bedobni a közösbe. Na hát a nyár slágerem, ami ugyan megosztó lett már. Hiszen a csapból is ez folyik.

Nefertitink valamerre elkalandozott. Hiába próbáljuk vallatni hangban is, és csak cseten is.

Tündi, közben apus küldött neked egy kedves kis képet, mi szerint Böbe férje külföldön dolgozik. Illetve hát nem biztos, hogy neked küldte, de biztos, hogy a pókról jutott eszébe. Én pedig elküldtem neked. DJ Gollám és Talk to Me, itt a Bitang Jó Rádióban.

19 óra 36 perc van, és hamarosan érkezik hozzátok majd Tök Szár. Én pedig majd a holnapi napon délelőtt, ahogy azt megszokhattátok, 10-től 12 óráig, de hát majd biztos egy kicsit hamarabb jövök. Ahogy ébredek és rend, bár főzöm nem kell, készen van a kajám.

Nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán maskuránkat is. Köszönöm szépen, örülök, hogy ide értél a végére. Puszi és ölelés neked is, és Joe papának.

Alexander Stan. Elugrunk egy kicsit Tokióba. Mondjuk én annyira nem vágyom oda, bár ha valaki befizetne, akkor biztos, hogy azért nagy duzzogba elmennék egy ilyen rövidebb kirándulásra. Hát az összes ázsiai ország közül talán egyedül Japán, ami igen, engem is azért vonz egy kicsit. De egyedül semmi pénzzel nem mennék el oda. De ha Musu nyer a lottón és elvisz magával, akkor természetesen majd elmegyek.

Egy picit bara-bara-bara-bere-bere-bere-bere-bere. Szóval egy kis nyelvgyakorlat, így este előtt. Fiúknak is, lányoknak is. Nyelvizom.

most azon gondolkozom, hogy tök szár, hogy is van a megállapodás, hogy te fogsz énekelni, és nekem kell táncolni. Jó kis izmos seggel lenne, kedves Tika, ha azt a sárga, kanári sárga szoknyát levennéd.

Hát én táncolok is, meg énekelek is. Mondjuk csak az utóbbit tapasztaljátok, az előbbit, hogy én itt elrisszálom magam, azt hál' Isten nem látja senki. És Nika emlékszik, basszus, tehát azért igen, tehát arról volt szó, hogy én tudok énekelni, mondjuk az azért erős túlzás. Tökszer pedig tud táncolni, ezért megcseréljük, hogy legyen kihívás.

hülyeség, az a rosszaság, az mindig megtapad. Martin Garrix és a Bitangyó Rádió. Na meg az állatok. Ja nem, az Animals.

Szóval, ahogy mondtam nektek, ma 20 órától egészen 22 óráig, vagy lehet, hogy egy kicsit még tovább is, tök szár lesz itt veletek. Zenél nektek majd.

A holnapi napon pedig 10-től 12 óráig érkezem majd hozzátok én, egyelőre legalábbis. Érkezem majd hozzátok én, egyelőre legalábbis.

Itt a tegnapi után már elmúlt az izomlázam. Délelőtt még egy kicsit terminátoros voltam. Aztán viszont majd 14 órától érkezik hozzátok 16 óráig holnap is Gébelen. Egyelőre ezeket tudom nektek ígérni a holnapi napra, illetve a mai nappal kapcsolatban.

Alexander Stan és a Sexobit. Hát én állítom, hogy ezek a találkozások, amik így összejönnek, akár veletek, ugye most már harmadszorra, vagy tehát bárkivel, akit ugye így ismerek, nagyon sokan vannak, épp itttel beszélgettünk valamelyik nap, és mondta, hogy hát azért ő ugye hallja, hogy mennyien beköszöntök, itt vagytok, és hogy hát nekem az a jó, hogy mindenkit ismerek, hát azért mindenkit nem ismerek, de hogy tényleg, tényleg nagyon nagy az ismeretségi kör, akikkel már személyesen volt örömöm találkozni.

Ugye én igyekszem azért a szabadságomat úgy összerakni, hogy egy évben háromszor otthon legyek, tehát a karácsony után ez a húsvét környéke, illetve nyáron, valamikor ősszel is, és aztán megint a karácsony, illetve hát ugye hozom ki édesanyámat magamhoz, ugye hozzá is alkalmazkodom, hál' Isten. És hát most már egyre nagyobb az a baráti társaság, akik bizony azt mondják, hogy ho-ho, én megyek haza, akkor jössz hozzám, végig se tudlak most már járni benneteket egy úttal. Kompromisszumokat kell kötnöm. Aki mondjuk kimaradt áprilisban, szeretnék majd most találkozni, de van, akivel most se fog összejönni.

Jövő szombaton viszont nem leszek itt veletek, mert hogy már hajnalba elindulok. És valószínűleg nem fogok hazaérni este 6-ig, de haza is érek, nagyon cudar állapotban leszek. Egy kis keresztapa.

Egy imádom dal, egy imádom muzsika itt a Bitangyó rádióban. És akkor jön a vége, és hát egy kis merényletet készítettem ellenetek ide. A végére jön egy olyan best zene, amit már jó régen nem játszottam. Talán Misikének játszottam utoljára, az pedig már sajnos nem ma volt. És hát nagyon-nagyon-nagyon szerettük. Nem fogom végigengedni, mert majdnem 7 perces. És amíg az elején így nagyon kalapálnak, addig megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, kívánok nektek csodás estét Tökszárral, legyen olyan a mai estétek és a holnapi napotok, amilyennek szeretnétek, várlak benneteket holnap 10 órától. Köszönöm szépen a háttérben hallgatózóknak, a facebookosoknak, a messengeren íróknak, és természetesen külön köszönet és hatalmas ölelés a cseteseknek. Deborah De Luca és a Trenó.

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hurrá, szombat este van, és tök szár ismét a mikrofon mögött, ma este 2 óra hosszában leszek hallható itt a Bitangyó rádióban. Először is szeretném megköszönni az elmúlt 2 óra hossza házigazdájának, Little Lionnak ezt a nagyon jó műsort. Az egyik felébe én is be tudtam csatlakozni, mert előtte még Lidl-ben vásároltam, úgyhogy van egy kis jégkrémem, hogyha valaki kér valamit, úgyhogy azzal tudok szolgálni. Ahogy itt már hallgattuk ezt a zenét, ilyen funky stílusú zenéket hoztam nektek ma estére. Remélem, hogy ez a zene ezt tetszeni fog. Azt írja itt Little Lion, hogy ő nem távozik, csak itt hirtelen két hallgatót is észrevettem, hogy távozik, és ezért jegyeztem meg, de semmi rossz gondolat nem volt benne, csak poénosan gondoltam ezt, és itt azért az előző, úgymond egy órában, itt azért már félig meddig belekeveredtünk itt valami augusztus 29-ébe, amiben itt valami találkozóról van szó, legalábbis, hogy valamikor valakivel összefutunk. Úgyhogy én Magyarországon leszek valószínűleg, remélem, hogy így lesz, és akkor tulajdonképpen úgy csinálom én is a szabad időmet, hogy én is eljussak egy ilyen helyre. Még úgyse voltam egy ilyen rádiós találkozón. Másfajtán már megfordultam, de ilyenem még egyelőre nem. Ez lesz szerintem az első, de remélem, hogy nem az utolsó. És akkor már is Madison Adventure-től az Everything You Need című számot kiengedem, és aztán még beszélgetünk ezekről a dolgokról is.

És akkor itt már bitangok sorakozó, tartok is egy névsorolvasást, akiket én itt most egyelőre látok a Bitangjó Rádió chat oldalán. Ő nem más, mint Little Lion, a két robotunk Bobby és R2D2, B-kata, Bobu 81 kata, Nefertiti, Pista 67, Szürke kisegér, Tika, Ézen, a másik oldalon pedig Csataknál látom Csatakot, Ericssont és Tindert, remélem, hogy ők is jól érzik magukat a mai két órás adásom alatt, és menjünk is tovább ezzel a nyugodt kis zenével. Remélem, hogy nem hagytam ki senkit se, de szerintem biztos vannak külsős hallgatók, őket is köszöntöm nagy szeretettel, úgyhogy gyerünk is tovább, és mondom, még ejtünk pár szót az ilyen bulikról.

0: set so free.
1: És itt fel is teszem mindenkinek a kérdés, hogy kivel mi történt a héten, mi jó dolog, rosszat ne írjatok, mint szoktam mondani, csak is jó dologokra vagyok kíváncsi, és hogy kinek milyen tervei vannak még esetleg a hét utolsó napjára, ezt osszátok meg velem, hogyha tudjátok, és be is olvasom, és megbeszéljük ezt is.

és itt már megkaptam már X-antól, hogy holnap neki pihé lesz, kezdek kicsit irigy lenni, én most megint 7 nap bonyolcat dolgozok, de nekem is közeledik a szabadságolásom, úgyhogy kicsit ilyenkor meg kell húzni.

És akit már hallunk, Johnny a Senior, és a Move Your Feet. És köszönöm szépen a kérdésedet, Little Lion. A fürdőszoba most el volt napolva, mert anyaghiány volt, lépett fel, és így az egész hét az nálam kimaradt ebből. Ma kerültem vissza, tegnap érkezett anyag, szóval a csempénk elfogyott. Sajnos ez nem az én hibám, már a tulajdonos meggondolta magát, és más felületet is így akart leburkolni, úgyhogy ennek örömére kifogyott az anyagunk. Közben itt megy a sikítozás, hogy gól történt, gól lett, és a Marokkó vezet, közben ezt is megosztom veletek. Szóval megy a munka, de még na, sajnos sok apró bigyó van, amit meg kell oldanom, és csak két kezem van.

Ó, Little Lion, nekem nem mindig van tervem, de van, aki mindig segít ebben, és azt mondják, hogy akkor most Attila ezt kéne megcsinálni, vagy azt, vagy erre gondoltam, és segíts nekem, vagy csináljuk meg még tegnapra, és jó lett volna. De ezen túl minden szép és jó.

És közben látom Kata küldött fényképet, úgyhogy köszönöm szépen neki is. És itt még jönnek a különböző képek, de majd erre szám után visszatérünk.

Egy kicsit figyelnem kellett itt, hogy a két zenét egymás után le tudjam játszani. És ez már Samus Hey és a Boogie Tonight.

Azért ez jó, Little Lion, hogy ilyen hiperaktív, hogy én is rengeteget szoktam menni, főleg a munka vége, de van, amikor más is közben jön, és másmiért is menni kell, de most egyelőre munkára koncentrálunk, majd jön a szabadság, akkor viszont lesz minden, erezd el a hajamat.

És mondjátok, hogyha nem jól láttam, én most rápillantottam a Bitangyó Rádió weblapjára, ami eddig egy szünetelt vagy átalakítás miatt nem volt elérhető, de ha jól látom, már újra működik. Nektek is feltűnt ez, vagy csak nekem új? És közben valami furcsa képet mutatott itt nekünk Little Lion.

Akkor ezért volt olyan furcsa nekem, nem tudtam, hogy működik, de most már látom, és innentől kezdve onnan is szerzek egy nagy csomó információt nektek is. És ahogy látom, már is mondom, amit én látok itt a holnapi műsorról. Beszélünk vasárnap. Azt látom itt nektek, hogy 10 és 12 óra között jön Little Lion hevesen, vegyesen. Hevesen leszel? Oda eljutok én is egyszer, és utána pedig lenn látom 14 és 16 óra között Gébelen hétvégi dance flow-val fog érkezni hozzátok, és remélem, hogy mindenki, aki most itt van, csatlakozni fog, és hallgatja őket.

És akkor Little Lion, neked mondanám, hogy nekem egyelőre az van az én programomban, hogy először is innen Angliából haza fogok vezetni Magyarországra. Ott leteszem az autómat, aztán átszállok a bátyám autójába valahol, vagy Szegeden vagy Pesten, ez még kérdőjeles, és akkor utána onnan fogunk kimenni Salzburgba foci meccsre, és utána fogok megint visszaérni Budapestre, Szegedre, nem tudom, hogy mi a végállomás. Aztán utána még nincsen semmi úgymond fix tervem, de akkor ezt a 29-ét beírom a naptáramba.

0: És már meg is találtam az okát, hogy Little Lion miért szeret ennyire bicajozni.
1: Így van.
0: Aztán ti nektek is ajánlom ezeket a képeket, hogy nézzétek meg.

És ő már itt Moloko, és a Sing It Back. Ezt erre csak azt tudom mondani, hogy ha én fogok táncolni, akkor Little Lion, te csak énekelj vissza engem. És visszaérek a színpadra. Természetesen csárdás lépésekkel. Ezt majd úgy kell elképzelni, mint a Veresegyházi asszonykórusa, hogy lépked vagy táncolott a színpadon, a Hakitán Woman közben.

0: És látom már Tinder, azért ő ismer itt a táncot, de a hölgyeket nem látom itt a Bitangyó Rádió chat oldalán, hogy táncolnának. Pedig még mindig a szlogenem ugyanaz.
1: Ilyen tánc.

És itt Madison Avenue, és a Don't Call Me Baby, szóval ne hívjál babynek, hogyha szeretnéd, hogy jó napod legyen. És úgy látom, itt Little Lion és Tika valami furcsa dologról beszélnek, mert itt már valami széles szájú pohárról van szó, olyan azt hittem, hogy szívószemű Mártáról, de van ilyen széles szájú pohár is.

És köszönöm szépen a jó adás kívánságot itt külsős hallgatóként. Köszönöm szépen, remélem, hogy itt maradsz te is végig, és hallgatsz engem. És ahogy ígértem, küldök neked is egy számot.

És mielőtt így felakadna a lemez, beleszólok én is a mikrofonba. Igen, Tinder, köszönöm szépen. Igen, kedves vagyok. És ahogy látom itt a Bitangyó Rádió oldalán, chat oldalán, először is Neferti távozik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy veled itt találkozni fogunk 29-én augusztusban. És amit még én itt látok, hogy folyik az alkohol keményen. Itt azért látom, hogy Zen beverte ide a közösbe a jobbnál jobb italokat. Még ezt ki kell nagyítanom, mert nem látom Little Lion mit tett be, hogy most ez valami csírás, valami csoda, de úgy látom, ebben valami gyümölcsök vannak, szóval ez nem koktél, alkoholtartalmú koktél. Nekem itt van egy kis doboz eprem, majd adás közben vagy adás végén még becsipegettem így estére. Ha valaki kér, szívesen osztok belőle egyet-kettőt.

És ő már nem, mint Junior Jack és az Esamba. És itt látom, hogy B. Kata érte, hogy jöhet cserél szőlőre. Hát én a szőlőt is szeretem, itt rengeteg szőlő van, úgymond mag nélkül, amit én szoktam általában venni, de hogyha van benne mag, legrosszabb esetben kiköpöm. És akkor meg itt a másik hírgólt rúgtak megint a marokkóiak, úgyhogy 2-0-ra vezetnek, szerintem ők a továbbjutók, úgyhogy ezt a hírt is megosztottam veletek, és szóljon az Esamba.

Hát a cserire gondolom, hogy a cseresznye. És azt kérdezi tőlem, Little Lion, hogy kivel játszik Marokkó Kanadával. Ők az egyik házi gazdák, hogyha ha jól tudom, és igen, Kanada, Marokkó. De hát Kanadát azt írják a FIFA rangsor szerint 30. Marokkó pedig a 7. Úgyhogy szerintem egyértelmű, hogy kinek kell itt tovább jutni.

És hogy itt megnézem a marokkói összeállítást, én úgy tudom, hogy Hakimi játszik a marokkói válogatottban, őt látni fogom valószínűleg Ausztriába a meccsen, a kupa meccsen, mert a francia Paris Saint-Germainbe játszik, és Aston Villa Paris Saint-Germain meccsre fogok menni, de nem neki fogok szurkolni, az egyszer biztos. Először Stuttgart volt a nyelvem szélén, azért is nem mertem kimondani, de hát Salzburgba megyek. Nekem ezek a nevek néha összekeverendők a számba, de próbálok figyelni, hogy ne mondjak hülyeséget mindig.

És akkor először keverünk, utána beszélünk. És akkor először keverünk, utána beszélünk.

kötnek le, használom, de Forma 1-én nem rajongok. Nekem az olyan furcsa, hogy az autók mennek ott körbe-körbe, de van, aki azt mondja, hogy 22 marha kerget egy labdát a focipályán, úgyhogy ez is egy megoldás. És szeretném köszönteni Zorkát is, és örülök, hogy csatlakozott hozzánk. Csatlak pedig azt írta, hogy egy lerobbant kocsin kellett neki segíteni, úgyhogy remélem, hogy ő is sikerrel járt.

És itt az órára pillantva, 20:52, még mindig Tökszát halljátok, itt a Bitang Jó Rádióban. Elméletileg hamarosan ráfordulunk az utolsó egy órára, de szerintem lesz még itt egy-két perc ráadás is.

Hát gyorsan be kellett vennem egy magnézium tablettát, vagy gyógyszert, mert megint így ülés közben a görcs az a lábamat húzta, de inkább az húzza, mint a traktor.

És Roli 37-et szeretném üdvözölni, és köszönöm, hogy csatlakozott ma este is a műsorunkhoz Junior Jack és a Stupid Disco, amit most hallunk itt a Bitang Jó Rádióban. És csatak feltette a kérdést, hogy cicik voltak már? És már meg is kaptuk az elsőt.

Little Lion kérdésedre válaszolva, nem tudom, hogy lesz-e időnk ilyenre, hogy Forma 1-es autókat nézzünk. Én amit tudok, hogy még előző nap valahol közelben meg fogunk érkezni, és ott is fogunk aludni, hogy hol, azt nem tudom, és a következő nap elmegyünk meccsre, és a meccs után lehet, hogy haza is jövünk. Erről még nincsen egyelőre pontos terv.

és elő is került ez a kérdés. Little Lion-t, hogy Csatak Zorka hol különckedik? Hát ugye hallottátok a kérdést, én ezt nem annyira reklámoznám, de Csataknak az oldalán ott huligánkodnak. És ott vannak a cicik is. És igen, látom, Kata, hogy leírtad a nevemet, köszönöm szépen.

És ismételten új hírek jött itt. 3-0-ra vezet a marokkói válogatott, úgyhogy ez, ahogy szokták mondani, sima liba.

És itt Tika meg is írta, hogy ő már mindenféle izmán kipróbált ezeket az izomgörcsöket. Én nekem, hál' Istennek, idáig szerencsés helyzetem volt, csak ugye ezen a héten egy kicsit túltoltam, amit nem szabad. És hát azt lehet mondani, hogy 7 napból 8-at dolgozok, így annyira jövök ki, de sajnos ezt adja most a pillanatnyi helyzet. Ahogy remélem, még jövő héten a húzásnak vége lesz, és utána pedig egy kicsit lesz időm relaxálni is. Ézen válaszolt is. Azt mondja, nekem van olyan, amit te nem próbáltál. Hát ezt azért fejtsétek ki bővebben.

Már azért nincs itt Tika, úgyhogy az egy másik sztori szerintem. És a következő számot Blue-nak küldeném.

És ő már itt Afro Prince és a Better Thing, szóval Blue szóljon neked. És csatagtól megkaptuk azt is, hogy, hogy cicik jobbak. Na, ebben nincsen vita. Hát én is így gondolom, de egy fél nők azok szerintem másképp gondolkoznak, de az most nem ránk tartozik.

Jaj, köszönöm szépen, Csatak, hogy itt is csatlakoztál, és jó kívánságodat is. Hallgass te is ezeket a jó zenéket ma este velem, itt a Bitang Jó Rádióban. És akkor itt már egy kis reklám megjegyezném, mert nekem is újdonság volt, úgyhogy a héten újraindult a Bitang Jó Rádió weboldala, úgyhogy egy vadonatúj kinézettel vár mindenkit. Csatlakozzatok, nézzétek meg, bitangjoradio.com. Látjátok is, most kapcsolok, azt írom, azt mondom, hogy bitangradio.com, szóval bitangradio.com.

Ja, hát Little Lion edzek. Én nem edzek, én csak a munkára koncentrálok most, úgyhogy az is eléggé kikészítő. De most néztem meg én az én gyógyszeremet, amit beszedek abba. Ilyen 150 mg magnézium van egy darab tablettában.

én csak azt tudom neked mondani, Tinder, hogy így, ahogy többek is írtak, nem a kinézet számít. Én olyan vagyok, mint a csokító. Ronda. Igaz, azt mondják, finom, de ne kóstolgassatok.

Úgy látom, itt a Bitang Jó Rádió chat oldalán a lényegre tértetek. És ahogy szoktam mondani, erről van itt nagyba szó.

0: family, the love, the energy, and the music.
1: And the music.
0: And the music.
2: Hát Little Lion, hogyha kéred az én mikrofonomat, megosztom veled. Csak nincs egy kicsit közel hozzád, szóval nagyon távol.

Igen, Little Eye, hogy tudjál, hogy beszélj vele, vagy beszélj bele, és esetleg hallják mások. Semmi más nem volt nekem a gondolatomban.

Hát itt azt írja Tinder, hogy nincsen próba, kerülök mindenkit messzire. Én meg úgy vagyok vele, mint egy rendes autóvásárló, szóval mielőtt megveszem az autót, elviszem egy próbakörre. Ahogy az angolok mondják, test drive.

Hát úgy látom, Tika is odaszólt. És hogy így rápillantottam az órára, 21 óra, 26 perc van itt, tök szárt halljátok még mindig, a Bitangró jó rádióban, 2026, 7. hó, 4-e van, július 4, ha jól tudom.

És július 4-én van egy Egyesült Államokban a függetlenségi napja tulajdonképpen, úgyhogy függetlenségre fel. Én független vagyok, szóval ezt csak alá tudom támasztani.

És azt írja csatak, hogy én sajnos félénk és szégyellős vagyok. Én már ezt hallottam tőled. Csak hallottam a másik oldalát is. Egyszer valami olyasmit meséltél, hogy bizonyos, hát szerintem volt bennetek, vagy két permetezővel alkohol, én szerintem, és furcsa módon zaladgáltatok ott a településen. Valami rendőrséges dolog is volt benne. Más egyebet nem tudok. Akkor most felvesznek?

És Tikától itt megjelent a kis vakondos kis képeske, azt mondja, beszólt, elástam. Ez egy egyszerű dolog.

0: Azért ne kérjétek, hogy imádkozzak, vagy valami, ilyesmi hasonló dolgot csináljak, mert nem vagyok még megkeresztelve se, de csak végezzétek el a dolgotokat szép csendben. Áskálódjatok, legyen gyertya, meg tánc!
1: Ilyen tánc...

És ő már itt Patch and Smile. És a Baby, amit hallatok most, és úgy látom, hogy Tinder is azért belemerült itt a csacsogásba. Én is mindent elhiszek, megmondom őszintén, szoktam mondani, hogy én is mindent elhiszek, csak ti is higgyétek el, amit én hazudok. Persze ezt nem rád értem, Tinder, de sajnos vannak ilyen dolgok is az életben.

Hát azért megjegyzem halkan, Little Lion, itt az angolokra szokták mondani, hogy a három oroszlán. Úgyhogy akkor én három csokit megeszek, és az lesz a három oroszlán. De ha megnézzük majd az angolok mezét, azon is a címerben három darab oroszlán van, azért is vagyok így, úgyhogy egy oroszlánt el tudok osztani, ha kér valaki.

És ő már itt a Deep Dish, és a Say Hello, és azon nekem odaírva, hogy UK Club Mix. Ez is nekem egy félig meddig hazai.

Ez Little Lion örömendetes, hogy olyanokat nevetsz itt. És Jánost is üdvözölném ma este itt. Igaz, hogy már majdnem az adásom vége felé közeledünk, de lesz szerintem biztos pár perc ráadás.

Hát majdnem igen, Little Lion, de csak plusz zenéket fogok még a végén játszani, úgyhogy még mielőtt félreérthető lenne a dolog.

És igen, itt előkerült egy kis képecske, csatak tette be, és az van rajta, hogy te más csajokkal is beszélgetsz? És az válasz, hogy nem, csak veled. Igen, tudod kell, hogy Evelyn és Briggy, akikkel csetelsz, az is én vagyok. Ez jó szöveg, nem? Hogy szeretőbben is, és aztán ez is bizonyítja, hogy csak veled beszélgetek. És akkor itt megkérdezem, hogy ki hány nőt szédít egyszerre?

Látsatok, nem hiába a házas élet az, az ilyen. És Mókuskát is üdvözlöm, úgy látom csatlakozott hozzánk. Remélem, hogy még erre a, szerintem így kb. Fél órára még itt leszek, és addig kitart. Aztán is, de ha nem programod van, semmi probléma. Hát már ki is lépett.

Igen, Little Line, ez hatalmas nagy diszkréció. Neked sem mondjuk el, ki volt itt, kivel volt itt a nejed. Ez kicsit övön aluli.

És akit már hallunk, ő nem más, mint a Deja Vu, és az I Can't Stop. És igen, én egyetértek ezzel Little Ann. Igen, vannak, akik nem tudják megállni, ahogy itt az elő is nekünk mondja. És ahogy Tika írja, hogy fűvel, fával csak engem néznek bokornak. Én azt szoktam mondani, hogy én vagyok a falu bikája, mindenki baszik, csak én bőgök. Hát ez a cset, ez sok mindenre képes, némelyik emberből bolondot is tud csinálni. De jobb átlátni az ilyen dolgokon.

És ahogy egy filmben elhangzott ez a mondat, hogy az életet ne vedd komolyan, úgyse fogod megélni, vagy túlélni, élve, vagy valami hasonló volt, már nem ugrik be teljesen. Azt mondja, az életet ne vedd komolyan, úgyse fogod túlélni. Már nem tudom, majd mindjárt rákeresek, sajnos az én memóriám az ilyen 5 perces se.

Igen, valami ilyesmi volt, Little Lion. Ja, valami ilyesmi, hogy úgyse úszod meg élve. Talán ez volt a megfejtés.

legalább csatok teszi be a táncoló hölgyeket. Ha már a hölgyek itt nem nagyon táncolnak. Nem tudom, hogy például Zorka is merre bújkál, de lehet, hogy a füle itt van. Csak éppenséggel főz, most akarít, vagy lehet, hogy valami mással elfoglalja magát.

És akkor itt adjunk még egy esélyt a hölgyeknek is, hogy táncoljanak. Ő már Roger Sanchez, és az a Nadir, és ez a Nadir Chance.

Szóval itt volt egy új esély Roger Sanchez előadásában. Húsz óra, vagy nálatok 21 óra 57 perc van. Szerintem még 2-3 számot fogok lejátszani, és utána el fogok búcsúzni tőletek. És itt csatok bedobott egy képet, azon ráírva a hölgy éppensége mondja az urának, hogy fejezd be az autók nézegetését, már van 3. Miért nem tudsz pornót nézni, mint minden normális férfi? Vagy férj? Én ezt horgászosban láttam, hogy most már elég a horgászos videók nézéséből, már tudsz horgászni, ideje lenne pornót is nézned. De hát ez egy jövőn aluli célzás.

Én megmondom, Erikson, igen, jó horgászni. Én úgy lennék amúgy vele, hogyha van olyan nő, aki képes a vízpartján vagy a vízen ellenni, és nem kezd hisztizni a szúnyogok miatt, akkor lehetne még ott is tölteni az időt, de azért vannak, akik az ilyen kis muslicáktól, meg csípkedő bogaraktól félnek egy kicsit, és nem jönnek oda, de hát ez legyen az ő bajuk. És itt megláttuk B-Katának is a fényképét, három mami ezen a régi, a gyerekkorunkban volt ilyen forgó, abba ülnek, és azt írják, hogy ne vedd az életet túl komolyan, hiszen úgysem élsz örökké. Csatak feltette a kérdés, hogy valaki szexelt már az idén, vagy még korai kérdés. És Bluetooth meghallgattam, vagy megkaptam, hogy ha már elviszek egy hölgyet a csónakkal, akkor hesegessem a szúnyogokat. Én el tudom azért képzelni ezt fordított esetben is, hogy azért, ha én hesegetem a szúnyogokat, akkor van ebből a pálmafa leveles dolgokból is.

És majdnem lemaradtam itt a keverésről, ő már... Then Hunting Nation és an Aino Corrida.

És Bubu 81-nek szeretném megköszönni, hogy itt volt és kitartott este 10 óráig. Remélem, egy hét múlva találkozunk veled is. Jó éjszakát kívánok neked!

Igazad van, csatok felnőtt korban is a férfi erről álmodik. Mindig csak ez a zacskós tej.

Még az is előfordulhat, hogy valakinek lesz itt testére majomcsapda. A majomcsapda pedig nem más, mint Maki verem.

És ő már itt az Mendes present, és a The Next Girl, the Girl Next The Door. Na itt valami következő hölgyről beszélek én is.

És úgy látom, tikai trendet tesz egyből. Be is írta, hogy viselkedjél.

Hát ez Little Lion azért nem annyira jó, de azt mondja a Little Lion, hogy egy kis Walter and Gilt tesz a térdére. Ez valami erotikus krém lehet. És Bandi 98-at is üdvözlöm itt a Dumcsi oldalán.

egy kicsit elkéstem ezzel a átkeveréssel, de semmi probléma, és Little Lion azt írta, hogy ma is nehezen megyek el, és ez milyen dicséretes.

és akit hallunk, ő már nem más, mint Patience Man, és a Szeptember. És ezután még egy darab zenét fogok lejátszani a Superstart, és utána pedig nem el fogok búcsúzni tőletek, hogy Little Lion is érezze azt, hogy el tudok menni.

0: És ő már Tom Novi, és a Superstar, majdnem elmaradtam ezzel is, mert elveszitek itt az eszemet. És akkor utána véletlenül kapok ilyen baki táblát.
1: Ilyen tánc...

És itt már elő is került egyből a baki tábla, de úgy érzem, hogy nem jött össze. Már ezután már csak a búcsúzó zeném van, és azt csak nem rontom tán el.

És 22 óra, 21 perc van én nálam, és nálatok, már nem 21-21 van, úgyhogy 22 óra, 21 perc van, akit hallunk, ő már Bonanza Banzai, és valami véget ér. És már megkaptam Tindertől, na ez az én dalom.

És ezzel a zenével szeretném megköszönni mindenkinek a kitartó figyelmet ma este, és remélem, hogy mindenki jól érezte magát itt velem. Egy hét múlva szerintem ugyanitt ugyanígy találkozni fogunk.

Én köszönöm, hogy ti kitartottatok. Én mellettem itt ma este is próbáltam a legjobbakat összehozni. Nektek Little Lion szerintem holnap reggel találkozunk, én munka közben be fogom kapcsolni a rádiómat és csatlakozni fogok ide, úgyhogy hallgatlak, és csempézés közben menni fog a hevesen, vegyesen.

Még szerencsé, hogy kikapcsoltam a mikrofonomat, és nem hallottátok, hogy éneklek a háttérben, de ez mindenkinek jó, szerintem nem szaladt el senki. Szóval szeretném megköszönni Little Lionnek, Bobinak, R2D2-nak, Bandi 98-nak, Békatának, Szürke Kisergérnek, Tikának, Zennek, Csataknak, Jánosnak, hogy itt voltak, és egy másik oldalon Ericssonnak, Bandinak, Tindernek, Zorkának, és ha jól tudom, Blue is követett a háttérből, és minden egyéb külsős hallgatónak köszönöm, hogy itt volt és hallgatott engem. Mindenkinek jó éjszakát kívánok, Tökszárt hallottátok itt a Bitang Jó Rádióban. Sziasztok, jó étvágyat!

go right. I dim the lights and think about.

0: hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom, hol is a cél,

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.